0: Ó meg níos sem de bedmó na hagó men an lefon trebetok hagó gibá ha a stutszed, ha usted meg a mon, ki meg enne gom, ki meg egy nekem szerkem szállt a gestebi iska, ho ested. Ak meg se smín, meg az gabin bitos, az a gaja, ha us kejts, ha a go menu podcast is engedelja. Egy gond kibánja, ha egy mudik jó, de bácsomon. Gye meg snáu este, neskám, csinálvasin hi podcast kés engedik noskát, mint szeszkem cse szíts. Ak meg, ha jöko, jikodait mi csegec, és bim bitos, hogy ó, nőzsebb, hogy megint Charles Lodit, ha egy gondja gém, hát menuan, gond jebet okoz.
1: Beis níos mai gaire ite mai je un jadu de mai na ga imana no jai ai podcast ga ga shinga de ganuch
2: nistende ite na suk na kutsta gaz na kutsta na yuimia ai eto mato ja puto shi pisto ga ya gaz ga kutsta na yuimia ai agora my podcast Cisco did as we've been podcast.
1: Get a good span, interviews, I will do Mugo.
2: Random questions. I'm going to get unscripted.
1: Never I get good my swing I on Concord College
2: My guest, special guest on my podcast, Manu the Bajbone podcast, Zisingada. And just first, because you got a channel or production. 5 years, just freelance and put on freelance work. And yeah, Chigamshti, experience work.
1: In my Dudamai podcast, that's gonna give you him an annoy. I'm still going to show you him an annoy.
2: Yeah, that's good.
1: That's good.
2: I'm
1: going to
2: do my English. I'm a Cree. But you lost too much. And I looked in on my podcast episodes. English to Cree subtitles. I just gotta I just gotta make time. Okay. I just gotta make time and make this happen, make this work on my, make it fun, make it really fun.
1: Nem meg olyan, de olyan már az nasa, hogy én mihid a dream guest én ennő, de stán de olyan se sor.
2: Szerintem, hogy az az, hogy nannak a vondi, én gyitok, hogy mafra, viszont, hogy csak a mód, hogy mód, interviewed, vagy stán stán, hogy csak a mód, na, de, de van csak a mód,
1: I'm
2: not sure that we told, if you want to do this, I'm not sure.
1: Mi a gondolj gondolj, Juin, mi a betisztem
2: den?
0: But I bet that I'm how go the Hello Crows is in Gasuj. Whether that's a Hawapanaki, other than the Hawapanaki, what's she? I go on the Gamono, far as I can see.

Fogom meg egy negebátom, negmor, negonjiga, negomedzsi, de hello crows, hiszunk a szocs. Hagonjiga, de hajj csóabb neki, hó, acsics, néha negmor, nájeg, nájeg, far as I can see. Seseg, újbics, egyeg, te bázsom se, na,

0: Szegnapt meg már majd ahogyzaim, hogy iskád egy kóaptad iskád bégis videó de CBC Montreal, e meg aptad iskád nestés videó de CBC Gwerden. Megenden dot szét magan, te bíte behőjek cbc.ca. Tinti ano. cbc.ca / mam with a hagra chase behőjek.
1: Ak csiket dugon na, tanda sem gyda jön gem?
0: Aha, cbc gem.
1: .ca. Nei tinj meten na min shay back up a jabit sin.
0: Gan meten meten ga di din he bit ga di miugn na im suyan. Gan meten na min gam shash we jab sim to god na sta hay. Di mo sta de nasko.
1: Na shiga tu is fiash na don habit si soj. Na shay. Hagyjunk is tebbet szélni, hogy donnak el, hogy te csak amit stihonzsi.
0: Na, azt mondja, kis mi a bit szék.
1: Akkor nem is így, hogy szkomnod Szelina.
0: Egre, adjó.
1: Akkor meg, ha ugyan kell, hogy meg ugye, akkor szokon, hagyjanok sem a múlva.